0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunk első felében Bécsbe látogatunk, ahonnan bemutatjuk Önöknek a Komenszky magyar-német kétnyelvű óvodai csoportját, a Méhecskéket. Ezt követően szó lesz egy irodalmi díjról, melyet Berlinben adtak át Viski Andrásnak és Tankó Tímeának. Maradjanak velem, azonnal jönnek a részletek. A bécsi Komenszky iskola neve elsősorban a cseh és a szlovák nyelvű oktatással fonódott össze az elmúlt több mint másfél évszázadban. A Bécsi Magyar Iskola Egyesület kezdeményezésére azonban hosszú évek előkészítő munkája után 2007. szeptemberében itt indulhatott el Bécs első magyar-német kétnyelvű óvodai csoportja is. A kezdetben mindössze 7 gyermekkel működő csoport mára népszerűvé vált. Jelenleg 18 kisgyermek jár ide, akik játékos, természetes módon találkoznak a magyar és a német nyelvvel a mindennapok során. Weber Katalin kolléganőnk töltött egy délelőttöt a csoporttal, és Kovács Kittit, a Komenszky óvoda vezető helyettesét is kérdezte.
2: Gyakorlatilag ez egy nagyon szép és érdekes kihívás, mert ugye minden gyereknek megvan a saját első nyelve. Vannak magyar első nyelvű gyerekek, vannak német első nyelvű gyerekek, vannak több nyelvű gyerekek gyakorlatilag, és nyilván a beszoktatás ideje alatt minden gyereket igyekszünk a saját nyelvén megszólítani, az ő nyelvén támogatni, és szépen azt, amikor mindenki megszokta a beszoktatást és megszokta a csoportot, akkor onnantól kezdve ugye indul a fejlesztés, és igyekszünk minden gyereket magyarul is, és németül is kellőképpen fejleszteni. Megvan mindig témakör szerint, hogy milyen mesékkel, dalokkal, mondókákkal dolgozunk, és ezt magyar és német nyelven is megtanuljuk a gyerekekkel. Nagyon sok váltást lehet hallani, tehát hogy tényleg gyakorlatilag a játékszituáció, illetve a környező barátok, akik éppen ott ülnek, ez a nyelvválasztó, úgy mondanám, lehet hallani magyarul, hogy játszanak, aztán hirtelen jön valaki, kérdez valamit németül, és már váltanak egyből a gyerekek. Tehát gyakorlatilag ez a két nyelvűség, illetve több nyelvűség, mert ugye vannak gyerekek, akik több nyelvűek otthon, gyakorlatilag nagyon könnyedén váltanak a nyelvek között.
3: Ez mennyire fontos, ha már úgy mennek iskolába, hogy őket itt egy ilyen szókincset tulajdonképpen már elsajátítottak?
2: Ez nagyon fontos, hogy őket kellőképpen mind a két nyelven tudjuk fejleszteni, illetve azt mondanám, hogy ugye a magyar, mint anyanyelvet gyakorlatilag kellőképpen fejlesztjük a szókincset, a kifejezést, gyakorlatilag a mindennapi életnek a helyzeteit, hogy ezt abszolút

0: út magáévá tegyék. Illetve másik nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy németből is felkészítsük a gyerekeket, mert ugye többen otthon magyarul beszélnek. És viszont az iskolába lépéskor ugye Bécsváros is elvárja azt a gyerekektől, hogy németül is az iskolába lépéshez szükséges szinten beszéljenek németül. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos pont itt nálunk.
1: A magyar-német méhecske csoportban tehát egy délelőttöt töltöttünk el, hogy közelebbről is megismerjük a kétnyelvű mindennapokat, és bemutathassuk önöknek azt. Riportunkat most vasárnap az Adj Isten Magyarok című televíziós műsorunkban láthatják majd.
2: Rádió Burgelland. Itt otthon vagyok.
1: Berlinben Viski András magyar író és Tankó Tímea műfordító kapta az Internationale Literaturpreis 2026 díjat Viski Die Aussiedlung című regényéért. Az elismerést a napokban adták át a berlini Haus der Kulturen der Weltben. A díjjal az írót 20 000 euróval, a fordítót 15 000 euróval jutalmazták. A kitüntetést a Haus der Kulturen der Welt és az Elementar Teilchen alapítvány adta át. Idén 18. alkalommal, és olyan kiemelkedő kortárs nemzetközi irodalmi műveket díjaztak, amelyek először jelentek meg német fordításban. A zsűri indoklása szerint a Die Aussiedlung, idézem, egy könyv az emberek rejtélyes képességéről, hogy a pusztulás közepette is képesek egymáshoz kötődni, amikor minden más széthullik. A laudáció a fordítást is külön méltatta, a zsűri szövege felidéz egy Viskinek tulajdonított mondatot is, idézem, az ember úgy van teremtve, hogy a saját szívét nem tudja lehallgatni. A zsűri hozzáteszi, ez a mondat szerintük a fordítás kiinduló helyzetét is leírhatja. Majd a fordító munkáját így jellemzik, ismét a zsűri indoklását idézve, Tankó Tímea nem csak e regény szívét hallgatta ki, hanem a csend időtartamába is belehallgatott, abba a fél örökké valóságba, amely minden szívdobbanást követ. A legutóbbi Donau Lounge eseményen mindkét díjazott a Magyar Népcsoport szerkesztőség mikrofonja elé állt. Akkor Viski András így fogalmazott a könyv szerepéről életében.
3: Egy gulák történet. Hetedik gyermek vagyok. Én nem ismertem meg édesapámat csak a börtön évek után, mert egy éves voltam, amikor őt börtönbe zárták, 22 évre ítélték. Hetedik gyermekként én nagyon sokat kaptam a testvéreimtől, édesanyámtól, életben tartottak engem. Ezt meg szerettem volna köszönni. Édesanyám Zollich, 100%-osan osztrák, de már Budapesten született, tehát ő is a Duna partján született. Mi meg, amikor kitelepítettek bennünket, a Duna delta közelébe kerültünk. Számomra ez a Duna összeköti a családomnak a történetét.
1: Ugyanezen a rendezvényen, a Donau Lounge-on arról is szó esett, hogy a nemzetközi jelenléthez, a művek külföldi bemutatásához kulcsszerepük van a műfordítóknak. A könyvvásáron így a mesterséges intelligencia kérdése is előtérbe került, különösen a műfordítói munka szempontjából. Erről a frissen díjazott Tankó Tímea is megszólalt korábban Weber Katalinnak.
4: Ez a magyar irodalmat Németországban nem nagyon érinti, mert azok a könyvek, amiket bevásárolnak itt, megvesznek itt, azok valóban nem fordíthatók, de szerintem nagyon sok területen bizonyos zsánerkönyveknél ez hamarabb jöhet el. Tehát, hogy az embereknek mindannyiunk felelőssége, hogy valahogy így megmaradjon, hogy műveljük a nyelvünket, és hogy nagyon tudatosan gondolkodjunk arról, hogy mi is az emberi nyelv.
2: Időjárás.
1: A szerda többnyire napos idővel zárul, zápor csak elvétve fordulhat elő. Éjszaka egyre több felé megszűnik a csapadék, és időnként kiderül az ég. A szél átmenetileg mérséklődik, a hőmérséklet 17 és 12 fok közé csökken. Holnap, vagyis csütörtökön többnyire napos idő várható. Időnként gomoly és fátyol felhők zavarhatják a napsütést. Sokfelé száraz marad az idő, de Dél-Burgenlandban egy-egy futó zápor nem teljesen kizárt. Továbbra

0: is élénk, helyenként erős északnyugati szél fúj majd. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket. Holnaptól híreinkkel már Bányi Kriszta várja önöket, aki most egy kis rövid üzenettel készült.
1: Beindult a nyári szünidő, és ismét lehetőség van arra, hogy kipróbálják a gyerekek a strand kézilabdát. Hogy mit lehet erről tudni, erről is lesz szó a napokban. De a Wien Múzeum magyar nyelvű tárlat vezetésére is ellátogat majd Weber Katalin kolléganőnk, így hallgatóinkat is beavatjuk majd ebbe a lehetőségbe is. De sok más téma is napirendre kerül majd a Magyar Hírmagazinban, így javaslom, hogy holnaptól is tartsanak velünk.
0: De ne menjenek messzire, este 20 órától ugyanis újra jelentkezik a Muzik Mozaik. Először roma, majd szlovák dallamokkal. Én viszont most búcsúzom. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok önöknek!